pöörleb nagu. Huves nuhud liisam. Laga peta, mida vueltas komo.